0: 96.4.
1: Base FM.
0: Base FM. Party Mix. Base FM. Party Mix.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4
0: Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Peace.
2: My love, my

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

0: A lemezjátszóknál DJ Ghost, Bass FM, Party Mix.
1: Mi sa sentirai, ma io sono

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Yeah.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogyha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Döntöttek az iskola kezdési támogatásról, visszafogottabban indult az albérleti főszezon, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bro, vágod. Ez a 96.4 Base FM.
2: Base FM.
1: Rap, hip-hop, R&B.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Rap, hip-hop, R&B, egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Holnap hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, még lehet szavazni az év madarára. Napos felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Holnap este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Az oktatási hivatal közlése szerint az ősszel induló képzések ponthatárai elsőként a felvi.hu holnapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták mobilszámukat, SMS értesítést is kapnak. Eredményváró pontot partit több városban is tartanak, a központi helyszín idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta kutatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskulik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Többnyire napos időre számíthatunk, ma kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből néhol kialakulhat gyenge zápor, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz majd, a legmelegebb órákban 23-27 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap élénk erős légmozgásra számíthatunk, egyre több helyen alakulhat ki zápor, 23-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

90 dB FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerd reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. A mai nap is lehet páros belépüket nyerni, úgyhogy folyamatosan legyetek aktívak, füleljetek, figyeljetek. Amivel indítom a mai kört és a következő 4 órát, az nem más, mint T-Deni, és tőle is pörög a wow. Mindenkinek a legszebb reggelt kívánok.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Elindult a szerdai nap és a szerdai diszkotéka is. A legjobb dalokkal készülünk. Magyar vonal után ugrunk egy gyönyörű hölgyre. Hát alapvetően a klipben kidobta a Badit rendesen, de ez igencsak jót tett a nézettségnek is. Egyébként összességében mindent egybevéve a 89 milliós össznézettséggel érkezik a gyönyörű Coi Leray, aki azóta már kismama, és dübörög tőle a Players.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar Easy Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Biz FM. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Döntöttek az iskola kezdési támogatásról, visszafogottabban indult az albérleti főszezon, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszortan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuperszónikus szerdát minden vészesnek. Száguldunk tovább magyar vizeken, jön Manuel, Need You, Puha.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuperszonikus szerdát mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell számítanatok mindkét irányban az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél. Ez az info mindenféleképpen jól jön a közlekedés folyamán. Érkezik egy gyönyörű hölgy, Pink Panthers és az Illegal. Nagyjából a vizuált úgy kell elképzelni, mint hogyha Coil Lorraine, Beyoncé-t és Shenseea-t egybe gyúrnák egy kicsit vékonyabb a szőke hajjal, viszont a hangzás is egyébként hasonló. Érkezik a Szuperszonikus Illegal itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: R&B. Jack Harlow a cukiság faktort kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96 Ibiza.

Műsorajánló. A 96.4 B-Szepen bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a B-Szepen After Party.

ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Holnap hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, még lehet szavazni az év madarára. Napos felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Holnap este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Az oktatási hivatal közlése szerint az ősszel induló képzések ponthatárai elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták mobil számukat, SMS értesítést is kapnak. Eredményváró pontot partit több városban is tartanak, a központi helyszín idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta kutatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespulik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Többnyire napos időre számíthatunk, ma kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből néhol kialakulhat gyenge zápor, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz majd, a legmelegebb órákban 23-27 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap élénk erős légmozgásra számíthatunk, egyre több helyen alakulhat ki zápor, 23-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: szeretem. Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot, sziasztok! A mikrofonnál Árpi, már is mondom az infókat. Lezárásra kell készülnötök továbbra is a 9. kerületben Ferencvárosban, a Szobieszki János utcában, amely a Gát utca, illetőleg a Balázs Béla utca közti szakasz jelenti. Ez az info hasznos lehet a közlekedés során. Jön Tyla, érkezik tőle a Push to Start, itt a 96-ig visszafelen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem két hazai előadóval. Az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert. Ő nem más, mint Pifu. Kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet. Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert. Porpáci Krisztina alapellátásért felelős államtitkár szerint a jelenlegi rendszer már több ponton is túlterhelt, ezért elkészült az alapellátás fejlesztési programja. A tervek szerint új szakmai központok segítenék a házi orvosok munkáját, vonzóbbá tennék a pályát a fiatal orvosoknak, miközben csökkentenék az adminisztrációt, korszerűsítenék az informatikai rendszereket és átalakítanák a finanszírozást. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást biztosít az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a rendkívüli hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a Magyarországon alkalmazott földi permetezés általánosan csak nem felére csökkenti a szúnyogok számát, ugyanakkor a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogok tenyészőhelyeinek felszámolásának. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos.

0: óvatos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszortan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat kis zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: 10 közlekedés.
1: Szuper szerdát és kellemes közlekedés minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Időszakos, irányú és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök napközben egész nap az Üllői úton. Ez az info jó jön, főleg, hogyha erre van útatok. Érkezik Azaria Dezs duója és egy korábbi daluk, érkezik a Rét. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

94 Bassa FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eljött az idő egy játékra, úgyhogy indítom. 3, 2, 1. Most 0-20, 96-4, 99, 99. Legyetek ti a leggyorsabb kilencedikek, válaszoljatok helyesen, és zsebeljétek be a dupla jegyet a Bassa FM After Party-ra.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Ija, Bognár Bia vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Bia. Ó, micsoda dinamikusan. Ezt szeretjük. Ez igen. Sokat próbálkoztál-e, Bia?
1: Hát ez az első, képzeld el.
0: Nem mondod.
1: Mi?
0: És ennyire belenyúltál a tutiba?
1: Igen, úgy tűnik.
0: Hát kapaszkodjál meg. Te vagy a szerencsés 9. beítő ebben a körben.
1: Komolyan!
0: Nagyon szuper. Figyelj, egyetlen egy kulcskérdés maradt hátra a dupla jegyhez. Érkezhet-e?
1: Igen.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
0: Tökéletes válasz, tiéd a páros belépő.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Honnan pörgetsz minket?
1: Hát az autóból általában, a Szigeten Miklós környékéről.
0: És mióta hallgatsz minket?
1: Ó, már nagyon régóta, nem is tudom. Több éve.
0: És kivel fogsz érkezni?
1: Barátnommal.
0: Na, szuper, csajos buli. Gratulálok,
1: igen.
0: Gratulálok még egyszer.
1: Szépen.
0: Szuper voltál.
1: Sziasztok.
0: Mi pedig azonnal evezünk tovább. A zenék vizében érkezik nálunk Lil Durk J. Cole kombója. All My Life. Itt a kedvenc rádiótokban. És most már tudjátok. Durk, you told me he been on some positive shit. Yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit. Yeah, yeah. Always been

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: Ennek

műsorajánló. A 96.4 B-Szeppen bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a B-Szeppen After Party.

ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 9

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat kis zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot minden bassesnek, a mikrofonnál RP, egy jó hazai klasszik, Majka, Curtis, BLL 3-asa, 2012-ből, én a

98 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, egész héten páros belépőkért játszunk, méghozzá a Budapest Parkba, a Ibiza FM After Party-ra. Eljött az idő, 3, 2, 1, most, 0620, 96, 99, 99, legyetek a szerencsés 9-ek.

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Halló, szia István vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia István, na, mennyit próbálkoztál, vald be?
1: Igen, 6-8 alkalom.
0: És mit gondolsz, hogy most hányadikként estél be, így, hogy beszélünk?
1: Talán 9. van esély.
0: Bízol benne?
1: Igen.
0: Hát bejött a tipped, te vagy a szerencsés 9. ebben a játékszedben.
1: De nagy királyság, köszönöm szépen.
0: Akkor már csak a bűv kérdés marad a dupla jegyre.
1: 96, 4,
0: 4, 5, 5. Kis proaktív, legalább ott tegyem fel, igen. Akkor valószínűleg fogod rá tudni, de ez így a jó. Mi a kedvenc rádió neve?
1: 96, 4, 5, 5, rap, hip-hop, R&B.
0: Tökéletes szlogennel együtt tiéd a páros belépő július 31-ére.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Honnan pörgetsz minket, Isten, honnan hallgatsz?
1: Pécsel,
0: szuper, és kivel fogsz érkezni?
1: Feleségemben.
0: Jó kis családi buli, ez a lényeg, akkor táncoltasd
1: meg. Gyerekek, mamáéknál.
0: Na, így táncoltasd meg anyut, hogy boldog legyen. Mióta pörög nálad a rádiónk?
1: Évek óta, kb. 3-4 az biztos.
0: Na, varázsatos. Gratulálok még egyszer, és hatalmas bulit kívánok július 31-ére.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi szépen, és szép napot kívánom.
1: Szia.
0: Ciao, ciao. Mi pedig szágulunk tovább, érkezik nálunk BSV, Bayer Lex közöse, és dübörög a Lidokain, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-i BFM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
3: Holnap hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Holnap este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Az oktatási hivatal közlése szerint az ősszel induló képzések ponthatárai elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták mobil számukat, SMS értesítést is kapnak. Eredményváró pontot partit több városban is tartanak. A központi helyszín idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Már a 70-es évek óta kutatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuri.
3: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Többnyire napos időre számíthatunk, ma kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből néhol kialakulhat gyenge zápor, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz majd, a legmelegebb órákban 23-27 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap élénk erős légmozgásra számíthatunk, egyre több helyen alakulhat ki zápor, 23-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Csak rohanok magam elől, de nincs elég akaraterőm. Csak kapkodok, fogy a levegőm, de nincs elég akaraterőm. Törik a tükör, ha belenézek, miért hibázok, ha felemészt ez? Érkezik egy jó hazai, hosszú idő után visszatértek legnagyobb örömünkre, jön Diaz Menta közöse, és egy mély dal, Méreg. Itt a 96.4 BSFM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot és szuper reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Útszűkületre kell készülnötök a 13. kerületben, a Pannónia utcában, illetőleg a Balzak utcában, mindkettő a 13. kerületben található az Újlipótvárosban. Ez az infó jön az utazás során. Jön az ária és az angol nyelvű dala Four Moods. Itt a 96 Ibiza FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper napot mindenkinek, eljött az idő egy következő játékra. 0620-96-4-99-99, legyetek a leggyorsabb 9-ek, és válaszoljátok meg azt az egyszerű kérdést, mi a kedvenc rádiótok neve. Indítom a játékot, 3, 2, 1, most induljon a telefonálás.

0: finish. When I'm finished. Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is.
0: bassfm.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: 96.4 Bassz FM, Márpi vagyok, tessék.
1: Szia, Kata vagyok, Budapestről.
0: Szia, Kata.
1: És azért hívtanak titeket, mert nagyon érdekelnek a jegyek.
0: Szóval a játék rendkezni teljes merszélességgel.
1: Így van, így van.
0: Mennyit hívtál minket, mondd el őszintén?
1: Hát legalább 20-szor.
0: 20-szor. Akkor van egy nagyon-nagyon jó hírem. Ebben a szedben te vagy a szerencsés 9. bejutó.
1: Ez az. Nagyon szépen köszönöm.
0: Úgyhogy szuper közöd van.
1: Aztán, hát akkor erre rányúltam.
0: A kulcskérdés érkezhet, amivel kvalifikálod magad?
1: Hogy nem.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Tökéletes válasz, másod magaddal, ott a helyed ülés 31-én a Budapest Barban.
1: Ez az, köszönöm szépen.
0: Régóta pörgünk nálad?
1: Abszolút.
0: Törzs hallgató.
1: Amióta elindultatok.
0: Gratulálok még egyszer, és kivel fogsz érkezni? Csajos buli vagy hogy kell elképzelni?
1: Szerintem igen, valamelyik barátnőmet fogom elvinni.
0: Akkor kirúgtok egy kicsit a hámból.
1: Abszolút. Hát így a nyár végére, vagy nyár közepére kicsikét így leeresztünk.
0: Kell is az.
1: Így szuper. Van, abszolút.
0: Gratulálok még egyszer, ügyes voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, szép napod.
1: Neked is, szia.
0: Mi pedig lipegünk tovább, a jó zenék világában érkezik egy jó latinos hangzás, egy jó popsirázós, Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembo. Itt a 96.4 Bassz FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.

műsorajánló. A 96.4 B-Szeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a B-Szeten.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a

0: műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Segítik az állatvédő szervezeteket, fokozott figyelem szükséges az utakon, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert. Porpáci Krisztina alapellátásért felelős államtitkár szerint a jelenlegi rendszer már több ponton is túlterhelt, ezért elkészült az alapellátás fejlesztési programja. A tervek szerint új szakmai központok segítenék a házi orvosok munkáját, vonzóbbá tennék a pályát a fiatal orvosoknak, miközben csökkentenék az adminisztrációt, korszerűsítenék az informatikai rendszereket és átalakítanák a finanszírozást. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást biztosít az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a rendkívüli hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a Magyarországon alkalmazott földi permetezés általánosan csak nem felére csökkenti a szúnyogok számát, ugyanakkor a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogok tenyészőhelyeinek felszámolásának. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
4: Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat kis zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

90 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szerdát mindenkinek, megyünk tovább, gyűjtjük azt a lépes mézet, de segítségével dübörög a Winnie Pooh. Itt a 90 Base FM-en, a kedvenc

0: 96.4 Base FM, Hárpi vagyok.
1: Csaba vagyok, szia, játékkal jelentkezni.
0: Szia Csaba, na mit gondolsz, hányadik vagy?
1: Hát remélem a 9.
0: Reméled?
1: Igen.
0: Mennyire reméled 1-től 10-ig?
1: Hát nagyon, sőt, most már kezdem tudni.
0: Csaba, te vagy a szerencsés 9. bejutó nálam most ebben a szedben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Úgyhogy eddig nagyon ügyes voltál, érkezhet-e a kérdés, ami 2 belépőt ér?
1: Igen, várom.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Base FM,
0: Rap, Hip Hop, R&B. Tökéletes, tiéd a páros belépő július 31-ére.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mióta hallgatsz minket?
1: Hát elég régen. És lányom javasolta, hogy hallgassam ezt a rádiót, és nagyon szerettem ezt a műfajt, és azóta ezt hallgatom.
0: Hozzád hasonlóan a lányod is jó fej.
1: Köszönöm, igen.
0: És honnan, Budapestről?
1: Budapestről, igen. 15. kerületből.
0: 15 az Újpalota.
1: Újpalota, pontosan, igen.
0: Így van,
1: igen.
0: Nagyon szuper. Valamiért megkockáztatom, hogy vagy taxizol, vagy sofőr vagy.
1: Köszönöm szépen, Tamás. Sofőr vagyok, sofőr. Igen. Igazából kis személyautóba ülök, de egy konténeres terautóval, egy nagy 18 tonnással dolgozom.
0: Valahogy érzem a rutint, meg a flow.
1: Igen, köszönöm.
0: Köszönöm szépen, Csaba, hogy hívtál, gratulálok még egyszer, és szuper napot kívánok neked.
1: Én köszönöm, nektek is köszönöm, hello.
0: Yes, yeah, ciao. Mi pedig megyünk tovább a vagány külsejű Doja Cattel, és az egyik szuper dalával, pörög a Vegas, itt a 96-én Base FM-en.

Látványban nagyon szívesen megnéznék egy Shenxia Koi Rui feat-et, abból aztán egy jó dal lenne, de szólóban is megáll a hét a kislány, jön Shenxia, Boss Up, itt a 96.

0: 96.4. Rap Hip Hop.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.

Rap, hip-hop, R&B. 1979-ig tekerjük vissza az időkerekét. Itt még a ruházat is, hát finoman szóval más volt. A bőrcipősz, fölment a susogósna, meg a mellény, meg mindenféle. Nagyon jó időutazás ezt a videoklipet megnézni. Viszonylag kevésbé combosan nyitott anno a US Billboard Hot 100 listán, csak a 36. helyen, ennek ellenére kultikussá nőtte ki magát. Világszerte jóval 5 millió fölött adott el. Ez nem más, mint Sugar Hill Gang és a Rapper's Delight. Gratulálok minden győztesnek, aki nálam nyert. Jankánál is tudtok jegyet nyerni, és egész héten tart még a nyereményjáték. Én már a búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, szép napot!

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezünk egy kiváló hazai dallal, produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Döntöttek az iskola kezdési támogatásról, visszafogottabban indult az albérleti főszezon, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat kis zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm the

96.1 Bass FM, Repivel PRMB, éljetek meg velünk együtt a nyarat, nem sokára elmondom, hogy lehettek ott a Bass FM After Party-n és a jelen, de Young Fly és az Omen már.

0: 96.4 Bass FM, Repivel PRMB, a Budapest Park az a hely, ami nyáron él igazán, és legyetek ott a Bass FM After Party másodmagatokkal. Tudjátok a szlogenünket, és csörögjetek 9-ként. Majd amikor azt mondom, hogy most, még nem most.
1: Aj.

96.1 BSFM, Rapivap R&B, hát akkor most csörögjetek ránk, legyetek a 9-ek, a számunk a 0620-964-9999, és ott még egy kérdést kell kiállnotok, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Szerintem ez menni fog, addig pedig BSV és Nagy Bogi dala is. Always be mine.

0: vagyok a BSZ-ből.
1: Én Balu vagyok.
0: Hello, hello. Hát nagyon jókor, mert hogy te vagy a 9. képzeld.
1: Tényleg?
0: Komolyan, nem viccelek. Úgyhogy ha elmondod, hogy melyik a kedvenc rádió szlogenje, akkor tiétek lehet a páros belépő.
1: 96.4
0: BSZ-FM. Így van, akkor ezzel tiétek a páros belépő, ott lehettek a Budapest Parkban, a BSZ-FM After Party-n. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: De jó hallani ezt a boldogságot, meg a szülői segítséget is a háttérből. Gondolom, hogy akkor így együtt mentek majd, úgyhogy érezzétek magatokat nagyon jól. Aki pedig még nem játszott, nem folytak még el a jegyek, úgyhogy érdemes figyelni a BSZ-FM-et. I'm so fresh, man. Y'all scared?

Két kell, nyolc kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha hó, ha nem. Ha nem. Szóval eljött, szóval jár, mert meg kell. Tartsatok velem, erre mit mondanak?

FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és a következő órát veletek tervezem, és mondjuk egy nyertessel, hiszen páros belépők még mindig vannak nálam a Biz FM After Party-ra a Budapest Parkba, a szabályokkal és minden mással, meg a legkirályabb Biz zenékkel jövök. Itt az például Dash Young, Fly, Azzy és a Bakpa.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, repipettel RMVP, ez ment a dala olyan, amikor egy régi ismerőssel találkozol, akivel csak csínyeket és bulis-pulcsis vibe-okat hoztatok. Itt a méreg.

96.4 Bass FM, Refébet Pár MV, július 31, Budapest Park, Bass FM After Party a legjobb barátotokkal. Ezt a programot fixálhatjátok nálunk, hogyha 9-ként hívtak, és elmondjátok, hogy mi a kedvenc rádiótok.

helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: eszmének.
1: 96.4 Bass FM, Rapivap R&B, itt a pillanat, készüljetek a telefonokkal és csörögetek be hozzánk a 9-ként a kedvenc rádiótok szlogenjével, és vigyétek el a páros belépőket a Bass FM After Party-ra a BP Parkba.

0: Faragó Jaka vagyok, ez itt a Bész FM, halló, halló.
1: Hello, Szaca vagyok.
0: Hello, Szaca, kevesen szólnak bele ilyen maga biztosan a telefonba, de nem hiába, hiszen te lettél a kilencedikünk.
1: Hú, de jó, erre vártam egész nap, már sokat gyere hívlak.
0: De jó akkor, hogy nem adtad fel és kitartottál, még egy szlogen azért eléggé szerves rész a játékunknak, tudod-e?
1: 964, Bész FM, Rehipap R&B.
0: Neked pont itt, pont most és pont ezzel stabilizálódott a helyed, a Bész FM After Party-ra gondolkoz azon, hogy kivel mész le, hiszen 2-1-ről van szó.
1: Szuper, nagyon király. Köszönöm szépen.
0: És oké a naptárad? Szabad az a dátum?
1: Hát a Bészetlen partira, igen. Abszolút.
0: Jó, oké, semmi másra. Érezzétek majd nagyon-nagyon jól magatokat. Aki pedig eddig még nem nyert, hát én nagyon drukkolok nektek, legyen meg a szlogenünk, és legyen kéznél a 0620 964 99 99.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek! Ebben az órában is lesz páros belépés, játék, meg persze azok a zenék, amik másik rádióban nem. Úgyhogy teljesen megértem, hogyha a hangerőn nem akartok spórolni. Itt van Eminem és a Without Me.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Bass FM 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bills FM, Refibet, R&B. Én mindenkinek adnék a szívem szerint páros belépőket a Budapest Parkos After Party-ra, de nyerni csak egy valaki tud ebben az órában. Elmondom, hogy hogyan, nem sokára. Sen Szia pedig elhozza, hogy Bossap.

szóljon a rapzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96 egy Bész FM, Rapibap R&B, legyen teli a naptáratok, csupa örömmel július 31-én. Nyerjétek meg tőlük a páros belépőket, amik a Budapest Parkba, a Bész FM After Party-ra szólnak. Hívjatok a 9-ként, amikor azt mondom, hogy most, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Milyen fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: Faragó Janka vagyok, ez itt a Bész FM. Halló, halló!
1: Halló, szia! Szia, Janka!
0: Ciao, kivel beszélek?
1: Erika!
0: Na, hát üdvít az éterben, és nyilván egy dolgot itt teljesíteni kell mindenkinek, hogy 9-ként kell betelefonálni, és te képzeld el, hogy ezen átjutottál, te vagy pontban a 9-dik.
1: Úristen, komolyan! Jaj, de jó! Jaj,
0: komoly!
1: Fújunk
0: egyet, és akkor már csak egyetlen egy dolgot kérdezek tőled, mi a kedvenc rádió szlogenje?
1: 96.4 Bész FM Rap Hip Hop R&B.
0: Akkor a Bész FM After Partyt most már nagyon keményen tett be a naptáradban, másodmagaddal ott lehettek. Gratulálok, tiéd a nyeremény.
1: Csodálatos, nagyon szépen köszönöm. Jaj, de jó, ó, de fognak örülni otthon.
0: Hát ezzel a hírrel együtt meg pláne. Köszi, hogy játszottál velünk itt a 96.4 Bész FM-en.
2: Műsorajánló. A 96.4 Bész FM bemutatja július 31.

ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
0: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Bongor ebben a dalban bár sok képet használ, de mégis konkrét rossz élményeket ír le, úgyhogy itt az idő egy picit olvasni a sorok között, mondhatnám, hogy a kötelező így jár az oxigén hiány.

96.1 BSFM, Refi Peppe RMV, egy buli előtt a lányok rendszerint azért gyűlnek össze, hogy megbeszéljék a pletykákat, és utána már tényleg élvezni tudják az estét, de hogy vajon a férfiak miért? Erről énekel Burna Boy, itt a Bass & City Boys.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hiva, RMB, Faragó Janka vagyok, kösz, hogy voltatok a legjobban, ma is veletek szerettem rádiózni. Jön a Várj meg!
1: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg!
2: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Egy gyönyörű zenével megyünk tovább, ez a Follow the Flow-tól az Anyám mondta, itt a Bass-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Eminemmel és Nate Doggal, a Shake That kollabjukkal megyünk tovább. Kevesen tudják, hogy azért nincsen hozzá Ria videóklip, mert Eminem ebben az időszakban vonult be először rehabilitációra. Amondó vagyok, hogy a megjelent animált videóklip is nagyon menőre sikerült. Pörög a dal a Bass-en.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4. BFM. Rap, hip hop. R&B. It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B, Central Cee új zenével készül. Egy kis részletet megosztott az Instagram oldalán a szövegből, amiben azt taglalja, hogy nem annyira jött be neki az amerikai álom, inkább visszamegy a brit gyökereihez. Ettől a Band for Band, Lil Baby-vel közösen a BSFM.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Doja Cat sokkolta a rajongóit, ugyanis nemrég azt nyilatkozta, hogy a 2026-os turné lecsengése után szeretne egy hosszabb, akár 3 éves pihenőt tartani. Én személy szerint remélem, hogy nem lesz annyi, de hogyha szüksége van rá, akkor abszolút támogatjuk őt. Agora Hills, a Bass-en.

0: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Már is fejtetjük, a következő órában is hozom a menőbbnél menőbb zenéket. Az óraindító például a Bakbak lesz, úgyhogy nem sokára érkezik Dash, Young Fly és Azaria itt a Bizzen.
0: Műsorajánló. A 96.4 Bizz FM bemutatja: július 31. péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bizz FM After Party.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.8 BFM, Red Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között, veletek itt az éterben. Mekkorát megy még mindig Annát Lájkasz, a klubokban folyamatosan kéritek, én pedig játszom is. Itt is, úgyhogy érkezik Kendrick Lamar a 96.4-re. I see dead people.

0: egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Base FM.
2: Base FM.
3: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

Platni Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Manuel nyáron sem pihen, a turnék ellenére a stúdióban is keményen dolgozik. Az új albuma trap stílusú lesz majd. Izgatottan várjuk, ez tőle a zombi, a Beats-en.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy Eminem egyszerűen zseniális. A legenda szerint a Lose Yourself dal három verziét egyetlen nekifutásra vette fel. Pörgetem is a dalt, itt a BSN. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, captured.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. Érkeznek a srácok, a BSV és Bialex. Ez lesz tőlük a Lidokain a 96.4-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk Burn a Boy, Estelle a City Boys, a Beats-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 BSFM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Slick Rick 1988-as trackje a Children's Story ihlette Monte Jordant, amikor megírta a This Is How We Do It-et. Mutatom is a 96.4-en.

96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Az 5. kerületben beállt a Terész körút, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik a BSV Nagy Bogival. Always be mine, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 BSFM, rap, hip-hop, R&B, a részromoldal megyünk tovább. Ebben a formában nem igazán van jelentése ennek a névnek, azonban, hogyha visszafele olvassuk, azt jelenti, hogy ear drummers. Érkeznek Gucci Mane-nel közösen Black Beatles a 96.4-en.

0: 96.4. Beez FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. Méghozzá Dessel és a Winnie Pooh-val. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beez FM bemutatja. Július 31.

ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ez a Vio Vigát, érkezik The Dog Pound, Snoop Dogg and the East Side Us a 96.4-re.

0: közlekedés.
1: 96 BSFM, Red Hip Hop, R&B. Torlódásra kell számítani a 14. kerületben a Kóskároly sétányon, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Ez Zsuddótól a sötét, itt a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkívül

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. A foci VB-n Drake az argentinoknak szurkolt. Annyira, hogy nem kis összeggel fogadott is rájuk, viszont tudjuk, hogy a végeredmény nem kedvezett neki. Pörög a Nokia a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, egy zseniális zenével köszönök el tőletek. Ez az All Eyes on Me, Tupac-től, úgyhogy hangot fel a 96.4-en. Big Sight, New.

0: 96.4 Bíz FM.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészet.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádió. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 BSFM, Rap-Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Lil Durkel és J. Cole-al megyünk tovább, tőlük is pörögjön All My Life című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.
1: Durkel, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Szakaszos sávlezárásra számítsatok a 9. kerületben, méghozzá a Mester utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval. Tőle is szóljon Lelkem nyugodt című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kid Leroy Girl című dala után pedig gurulunk is tovább Azáriával, tőle is szóljon Okari című dala itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Elkezdték ikonikus dallam Miss Jackson után, egy nagyon szuper magyar dallam megyünk tovább. Mondhatni tipikus nyári dallam következik. Jönnek hősök, tőlük is szóljon. Maradok Bencivi slágerük itt a Beats FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a detroiti fenegyerek Eminem Houdini című dalával, hogy mivel is már mutatom nektek.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

0: Pécs közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 9. kerületben, méghozzá a Ferenc térnél. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy szuper magyar kollabot küldök nektek. Érkeznek BSV-ék, ugye Matyi és Gaben, és Nagy Bogival kiegészülve előadják nekünk Always Be Mine című dalunkat a következő percekben, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Milyen is egy Schwindler? Nos, ezt megtudhatjuk Pifutól, illetve Marics Petitől következő dalukban, aminek a címe Schwindler. Ők jönnek itt a Bass-en.

96.1 BFM, Rap Hip Hop R&B, Magyarország egyik leghallgatottabb dalával megyünk tovább, mondhatni az aranykorból. Jön Majka, Curtis BLR, ez pedig szerintem tudjátok, Belehalok című daluk, itt a kedvenc rádiótokban.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, hey, szóval, jelen meg, megtenem, csatok vele.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Mutatom is, mivel megyünk tovább.

ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: benn a műben.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon időtlen. Vajon a szerelem, vagy akár egy dal? Nos, ez kiderül a következő The Weeknd és Playboi Carti kollabból, itt a Bass FM-en, ők jönnek, gyerünk!

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, nincs más hátra, mint előre, és bizony tapossuk a gáz csak úgy, mint Tideni és Jaber közös dalában, ők jönnek most itt a BFM-en. Mindenki.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Yeah, yeah. Two.
2: Metro.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hogy mi is történik az elmúlás után. Nos, ezzel a gondolattal Jude Law is eljátszott, amikor megalkotta a Ha meghalok című dalát. Ez jön most itt a Bass FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, már mutatom is.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Shenseeával megyünk tovább, ez pedig Bossab című dala itt a Bézen.

0: 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára T-Denivel, tőle is vidéki csajszi című dalával. Danit fogja követni Jack Harlow és Doja Cat duettje a Just Us, és a sor fogja zárni YG, Lil Wayne, Rich Homie Quan, Meek Mill és Nicki Minaj együttese, a My Nigga méghozzá remix változata. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a Bass FM-en. Sziasztok, jó hét!
1: Átverták, nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

kezdtek meg bízni, ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: Kiss FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared it.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb